0: 24 sata dnevno. Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
2: 100,7
0: megaherca FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: 24 sata dnevno. Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
2: 100,7
0: megaherca FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.